0: Simi. L'ambassade tout ça Simi. 081 09 06 668. Ama 09 90 38 32 68.
1: Wakaaji wa hapa mchini na kando kando.
2: Tununue na kutumia